0: Jesus.
1: Mama na mine fele mino roko mena sesano alakaile. Mi vite nini te ye no mosike le velimena.